ce sabadon, jes kezem silun, te kisher cerek, onkun mdazumil kez, jes kezem silun.